cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.
1: Riečkuje fali, mirisu zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Műsorajánló.
2: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Törögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: csak én egy átok.
1: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
4: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
6: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
7: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Rádió,
7: 91,5. Rádió.
0: Társadalmi célú felhívás.
8: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
10: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
11: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszdzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrenceruttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekek. A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élmény.

0: 87-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Az 1909-ben mért történelmi rekord alacsony szinthez közelít a Duna vízállása Szerbiában, és a folyamatos csökkenés miatt egyre kritikusabbá válik a helyzet, nyilatkozta Vladica Zdravkovics tanyúknak. A folyamhajó kapitány kiemelte, Apatinnál, Bezdánnál és Gombosnál a legkritikusabb a helyzet. Teljesen megbénult a vízi közlekedés, ami turisztikai szempontból jelentős bevétel kiesés, de a teherforgalom tekintetében is súlyos a helyzet, mondta Zdravkovics. A folyami állószállítási kapacitás a harmadára esett vissza, és ezt sajnos a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon, emelte ki. A Vaskapu egy vízerőmű áramtermelése, a kapacitása mindössze 20%-án, a Vaskapu 2 pedig 30%-án üzemel a Duna alacsony vízállása miatt, nyilatkozta Dubravka Djedovics Handanovics. A bányászati és energetikai miniszter kiemelte, a vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Hozzátette, hogy az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az asszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villamos energiával. A Drinán található vízerőművekben valamivel jobb a helyzet. A vízhozam ugyan ott is az átlag alatt van, de még a biológiai minimum felett alakul, hangsúlyozta a politikus. A Duna történelmi mélységű vízállása miatt ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Az erőmű közlése szerint hajnal 1:30-kor megkezdték a 4-es blokk még működő turbina generátorának leállítását, így jelenleg már csak a 2-es blokk üzemel, az is 50%-os teljesítménnyel. Ha a vízszint tovább csökken, ezt a blokkot is leállítják, mert a hűtéshez használt szivattyúk biztonságos működése már nem garantálható. Teljes termelés leállás a paksi atomerőmű 44 éves történetében először fordulna elő. A leállás egyébként nem jelent nukleáris veszélyt, a blokkok biztonsági hűtését a termelés megszűnése után is folyamatosan biztosítják. Olcsóbbak lettek egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában, nyilatkozta Sinisa Máli. A pénzügyminiszter hozzátette, holnap kezdődik az üdülési utalványok igénylése, szeptember 14-én egyszeri segélyt kapnak a nyugdíjasok, szeptember 22-én pedig állami támogatást kap minden nagykörű állampolgár. A politikus azt mondta, hogy a legfrissebb statisztika azt mutatja, Szerbia Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és szerinte ez az eredmény lehetővé teszi a lakosok életszínvonalát. Növelését. A miniszter arról is beszélt, hogy augusztusban elemzik az államháztartás helyzetét, ezt követően döntenek a közszférában dolgozók is a nyugdíjak emeléséről. A gyógyszerárak csökkenésével kapcsolatban kiemelte még, hogy összesen 769 gyógyszer lett most olcsóbb. A változások a többi között a magas vérnyomásra, a cukorbetegségre, a véralvadási problémákra és a szívelégtelenségre szedett gyógyszereket érintik. Egy 45 éves külföldi állampolgárságú férfi vesztette életét abban a közúti balesetben, amely az Újvidék és Belgrád közötti úton történt. A szerencsétlenség szombat este valamivel 10 óra után következett be, amikor a személygépkocsi lesodródott az útról a Batajnica felé vezető szakaszon.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, napos és igen meleg vasárnapunk van, a csúcshőmérséklet elérheti a 39-40 fokot.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
1: Bomax.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
7: Panorádió, a te hangod.
8: Éjjel, nappal, 91,5.
9: A zene, Pannon.

0: programajánló.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Programajánló.
3: Nem Kínában készült.
4: Xiexie dajia, the show team.
5: 100%-ban vajdasági.
6: Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Holnap reggel 8 órakor kezdődik a jelentkezés az üdülési utalványokra a szerbiai postahivatalokban. 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Azok az idősek igényelhetik, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Hüszein Mémics idegenforgalmi és ifjúsági miniszter arra biztat minden jogosult nyugdíjast, hogy jelentkezzen, éljen a lehetőséggel és töltse a pihenését Szerbia a számos turisztikai célpontjának egyikén. A tárcavezető úgy fogalmazott, a turisztikai utalványok a belföldi turizmus fejlesztésének egyik legsikeresebb intézkedései közé tartoznak, hiszen egyszerre nyújtanak támogatást az állampolgároknak és járulnak hozzá a vendéglátóipari és turisztikai vállalkozások eredményesebb működéséhez. A Vaskapó 1 vízerőmű áramtermelése a kapacitása mindössze 20%-án, a Vaskapó 2 pedig 30%-án üzemel a Duna alacsony vízállása miatt, nyilatkozta Dubravka Dzsédovics Handanovics. A bányászati és energetikai miniszter kiemelte, a vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Hozzátette, hogy az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az aszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékos a villamos energiával. Az 1909-ben mért történelmi rekordalacsony szinthez közelít a Duna vízállása Szerbiában, és a folyamatos csökkenés miatt egyre kritikusabbá válik a helyzet, főleg Apatinnál, Bezdánnál és Gombosnál. A vízi közlekedés teljesen megbénult, emiatt jelentős a bevétel kiesés turisztikai szempontból és a teherforgalom tekintetében is. A folyami áruszállítási kapacitás a harmadára esett vissza, és ezt várhatóan a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon. A Duna történelmi mélységű vízállása miatt teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Hajnal 1:30-kor megkezdték a 4-es blokk még működő turbina generátorának leállítását, így jelenleg már csak a 2-es blokk üzemel, az is 50%-os teljesítménnyel. Ha a vízszint tovább csökken, ezt a blokkot is leállítják. Teljes termelés leállás a paksi atomerőmű 44 éves történetében először fordulna elő. Ez egyébként nem jelent nukleáris veszélyt. A blokkok biztonsági hűtését a termelés és megszűnése után is folyamatosan biztosítják. Bőséges termést hozott idén a Szilva Szerbiában, amelyet több mint 70 ezer hektáron termesztenek. A gyümölcstermesztők azonban elégedetlenek az árakkal. Az első osztályú étkezési szilva kilójáért ugyanis 50 dinárt, a feldolgozásra szánt gyümölcsért pedig 25-30 dinárt adnak. A gazdák többsége emiatt a termés nagyobb részét saját szükségleteire hagyja meg, a fennmaradó részt pedig a hazai és az európai piacra kerül.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén most 35 fokot mérünk, napos és igen meleg időben van részünk, rekkenő hőség vár ránk, a későbbiekben is a csúcshőmérséklet 39-40 fok körül alakul.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Babe, don't make a

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Pannon Rádió.
6: Az interneten
5: és az FM 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egy

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Rendkívül alacsony a Duna vízszintje, ez jelentős bevétel kiesést jelent, mind turisztikai, mind pedig teherszállítási szempontból. Arra kérik a lakosságot, hogy csökkentse az áramfogyasztást. Magyarországon a paksi atomerőművet akár már ma leállíthatják. Fokozódik a hőhullám, akár 40 fok is lehet, és olcsóbbak lettek egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Az 1909-ben mért történelmi rekord alacsony szinthez közelít a Duna vízállása Vajdaságban, és a folyamatos csökkenés miatt egyre kritikusabbá válik a helyzet. Apatinban, Bezdánban és Gomboson rendkívüli helyzetet rendeltek el. A vízi közlekedés teljesen megbénult, ami turisztikai szempontból jelentős bevételkiesést jelent, de a teherforgalom tekintetében is súlyos a helyzet. A folyami áruszállítási kapacitás a harmadára esett vissza, és a szakértők szerint ezt a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon. Lajkó Anettet hallják.
2: Nem látni turistahajókat a Duna szerbiai szakaszán, az alacsony vízállás miatt ugyanis fennakadnának a mederben, és kikötni sem tudnának. Ez jelentős bevétel kiesést jelent a turizmusban, a helyzetet pedig tovább tetézi, hogy a teherhajók is csak jóval kisebb rakománnyal tudnak közlekedni, kapacitásuk a harmadára csökkent. Ez komoly gazdasági kihívást jelent az országnak, az áruszállítás ugyanis jelentősen lelassult. Rossz hír, hogy mindezt a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon, nyilatkozta Vladisza Zdravković, folyamhajó kapitánya Tanyugnak. A hajózási turizmus teljesen leállt, a személyszállító hajók a vízállás miatt szinte egyáltalán nem érkeznek Belgrádba. Ami a kereskedelmi flottát illeti, a szállítási kapacitás a harmadára csökkent. Pontosabban a raktérbe tehető áru mennyiségét korlátozták, hogy csökkentsék a hajók merülési mélységét. A hajók merülése ugyanis általában 140-től 280 cm között mozog. Így nem tudnak annyi árut felvenni, ami automatikusan növeli az egységnyi áruszállítási költségét, ezáltal pedig a szállított termékek árát is, ami a végén természetesen a vásárlókat terheli majd. Milivoje Sujdović, a szerbiai hivatásos hajósok egyesületének képviselője elmondta, hogy Közép- és Közép-Kelet-Európában a következő 45 napban nem várható olyan mennyiségű csapadék, amely javíthatna a Duna állapotán, ez pedig további hajózási korlátozásokat vonhat maga után. Ez a mostani rendkívül alacsony vízállás komoly kihívás elé állítja a hajósokat. A hajózás leállítása ilyenkor nem egy formális határozattal kezdődik, hanem magától értetődően következik be, ahogy a maga az alacsony vízállás is megérkezik. Amikor például már egy üres hajó sem tud közlekedni, a kikötői kapitányság döntést hoz és felfüggeszti a hajózást. Ugyanígy, ha egy adott szakaszon a biztonsági kockázatelemzés alapján az illetékes kikötői szervek úgy ítélik meg, hogy a helyzet riasztó és veszélyes, meghozzák a döntést a hajózási tilalomról. Milivoje Sujdović kiemelte, folyamatosan tartják a kapcsolatot a szomszédos országok kapitányságaival, és máshol is kritikus a helyzet. Magyarországon teljesen megbénult a hajózás, Bulgária és Románia között minimális merülési mélységgel haladnak a hajók, míg a Duna németországi szakaszán szinte teljesen leállt a forgalom.
1: Az alacsony vízállás a Gyerdáp vaskapu működésében is fennakadást okoz. A vaskapu 1 és 2 vízerőmű csökkentett üzemmódban működik. A bányászati és energetikai miniszter kiemelte, a vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Hozzátette, hogy az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az asszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjon a villamos energiával.
2: Már egész május, június és július folyamán a legalacsonyabb termelést láthattuk a vaskapu vízerőműnél annak üzembe helyezése óta, ami mindenképpen rossz hír. A vaskapu 1 a kapacitása 20%-án, a vaskapu 2 pedig 30%-án termel. A vízhozama a legalacsonyabb, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Legutóbb 2003-ban volt ilyen alacsony ez a szint, azelőtt pedig 1985-ben, ami jól mutatja, hogy rendkívüli helyzetről van szó. Ezt feltétlenül figyelemmel kell kísérni, és az energiaszektor minden dolgozójának elkötelezettnek kell maradnia, hogy átvészeljük ezt a kihívásokkal teli száraz és rendkívül meleg időszakot. Másfelől a Drina vízerő műveinél a helyzet valamivel jobb.
1: A Duna történelmi mélységű vízállása miatt teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Hajnal 13:30-kor megkezdték a 4-es blokk még működő turbina generátorának leállítását, így jelenleg már csak a 2-es blokk üzemel, az is 50%-os teljesítménnyel. Ha a vízszint tovább csökken, ezt a blokkot is leállítják. Teljes termelés leállása a paksi atomerőmű 44 éves történetében először fordulna elő. Ez egyébként nem jelent nukleáris veszélyt. A blokkok biztonsági hűtését a termelés megszűnése után is folyamatosan biztosítják. A 40 fokot is elérheti a hőmérséklet Szerbiában a következő napokban. Az előrejelzések szerint a hét közepén tetőzik az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma, amelyet trópusi éjszakák és tartós 35 fok feletti nappali csúcshőmérsékletek kísérnek. A meteorológusok szerint a rendkívüli kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára, ezért különösen fontos a fokozott óvatosság. Lajkó Anetta mikrofonnál.
2: A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a tartós hőhullám a következő napokban is kitart. A következő hét során is túlnyomóan napos, száraz és forró időre van kilátás. Pénteken és szombaton a helyi felhőképződés következtében elszórtan rövid ideig tartó záporok és zivatarok is kialakulhatnak, de ezek várhatóan csak átmeneti felfrissülést hoznak. Az előrejelzések szerint a hőhullám augusztus 5-e és 8-a között tetőzik, amikor az ország nagy részén 40 fok körüli csúcsfőmérséklet várható. Vajdaságban és Belgrádban trópusi éjszakákra is számítani kell, vagyis a hőmérséklet éjszaka sem csökken 20 Celsius fok alá. Augusztus 8-a és 13-a között a helyi zivatarok hatására átmenetileg mérséklődik a hőség, a nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakulhat, ezt követően azonban ismét melegedés várható. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség komoly megterhelést jelent a szervezet számára. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri vagy krónikus betegséggel élők. A nagy meleg kiszáradást, rosszul létett hőgutát, valamint vérnyomás ingadozást is okozhat, ezért fontos a megfelelő folyadékbevitel, a déli órákban a tűzőnap kerülése, a könnyű öltözet viselése és a fokozott fizikai megterhelés mellőzése. Ebben az időszakban különösen figyeljünk saját egészségünkre, valamint az idősebb családtagokra és a házi állatokra is.
1: Olcsóbbá váltak egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában, nyilatkozta a szerbiai RTV műsorában Siniša Mali. A szerb pénzügyminiszter hozzátette. Hétfőn kezdődik az üdülési utalványok igénylése. Szeptember 14-én egyszeri segélyt kapnak a nyugdíjasok. Szeptember 22-én pedig állami támogatást kap minden nagykorú állampolgár. A politikus azt mondta, hogy a statisztika legfrissebb adatai azt mutatják, hogy Szerbia Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és hogy ez az eredmény lehetővé teszi a lakosok életszínvonalának növelését. A miniszter arról is beszélt, hogy augusztusban elemzik az államháztartás helyzetét. Ezt követően döntenek a közszférában dolgozók és a nyugdíjak emeléséről. A gyógyszerárak csökkenésével kapcsolatban kiemelte még, hogy összesen 769 gyógyszer lett most olcsóbb az országban. A változások a többi között a magas vérnyomásra, a cukorbetegségre, a véralvadási problémákra és a szívelégtelenségre szedett gyógyszereket ér.
0: Ez a felárral kiadott gyógyszerek körülbelül 99,6%-át jelenti. Amikor azt mondom, hogy felárral kiadott, akkor azokra a gyógyszerekre gondolok, amelyek árához a lakosok 10-90%-ban járultak hozzá. Mit tett az állam? Több mint 100 millió eurót elkülönítettünk erre az intézkedésre, ezért csökkentettük minimálisra a polgárok hozzájárulását, az állam pedig nagyobb mértékben járul hozzá a gyógyszerek árához. Tehát látni fogják, hogy ezek komoly, jelentős gyógyszerár csökkenések Szerbia szerte minden gyógyszertárban.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
3: Időjárás.
1: Napos és igen meleg időnk lesz. Hétfőn is 39-40 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám. Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.

0: Bariban.
1: Reklám.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Réha csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Vaskapu 1 vízerőmű áramtermelése a kapacitása mindössze 20%-án, a Vaskapu 2 pedig 30%-án üzemel a Duna alacsony vízállása miatt, nyilatkozta Dubravka Dzsédovics Handanovics. A bányászati és energetikai miniszter kiemelte, a vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Hozzátette, hogy az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az aszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villamos energiával. Ma összeül a Magyar Védelmi Munkacsoport, tájékoztat Facebook oldalán Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke bejegyzésében kiemelte, hogy a paksi leállásról, a fogyasztási adatokról és az energiarendszer állapotáról lesz szó az egyeztetésen. A legkritikusabb 5 nap áll az ország előtt, fogalmazott. A politikus hétfő reggel Forstoffer Ágnessel és az országgyűlési frakciók vezetőivel egyeztet a Sándor palotában. Olaszország szinte teljes területén a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben a 40 fokot is meghaladó hőmérsékletek miatt. Az ország 27 meteorológiai körzetéből 23-ban rendeltek el vörös kódot, hétfőn pedig már 25-re emelkedhet ezek száma. A forróság a mezőgazdaságot is sújtja, a Pó folyó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, a vízhiány pedig veszélyezteti a rizstermesztést. Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-ig kitart Olaszországban. Holnap reggel 8 órakor kezdődik a jelentkezés az üdülési utalványokra a szerbiai postahivatalokban. 30 ezer darab, egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Azok az idősek igényelhetik, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Érdemes rögtön a kezdéskor, vagyis reggel 8 órakor igényelni az utalványt, mert a korábbi tapasztalatok alapján néhány óra alatt lezajlik az akció. A hőség ellenére ismét megtelt élettel az Oromi iskola udvara. Az Oromi a 9. nagy világtalálkozója és az 5. sörfesztivál idén is több száz látogatót vonzott. A rendezvényre nem csak a helyiek, hanem a világ különböző pontjairól hazatérő elszármazottak is érkeztek, hogy együtt ünnepeljenek. A főzőverseny mellett a legkisebbeket légvár, arcfestés, csillámtetoválás és színpadi műsorok várták, este pedig a koncertek teremtettek igazi fesztivál hangulatot. Idén a nagy hőség miatt a sörrel kapcsolatos ügyességi játékokat késő délután is este tartották. A rendezvényt Magyar Kanizsa község is támogatta.
3: Időjárás.
5: Szabadkán jelenleg 36 fok van. Napos és igen meleg időben van részünk, rekkenő hőség vár ránk holnap is. A csúcshőmérséklet 39-40 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
4: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: 91.5. A jó választás.

0: Reklám.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Vaskapó 1 vízerőmű áramtermelése a kapacitása mindössze 20%-án, a Vaskapó 2 pedig 30%-án üzemel a Duna alacsony vízállása miatt. A vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Dubravka Djedovics Handanovics bányászati és energetikai miniszter elmondta, az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az aszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villamos energiával. A Duna történelmi mélységű vízállása miatt teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Ha a vízszint tovább csökken, az utolsó, még üzemelő kettes blokkot is leállítják. Teljes termelés leállás a paksi atomerőmű 44 éves történetében először fordulna elő. Ma összeül a Magyar Védelmi Munkacsoport tájékoztatott Facebook oldalán Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke bejegyzésében kiemelte, hogy a paksi leállásról, a fogyasztási adatokról és az energiarendszer állapotáról lesz szó az egyeztetésen. Bosznia-Hercegovina újabb 5 év haladékot kér az aknamentesítésre. 2032. márciusáig szeretné meghosszabbítani a taposó aknák teljes felszámolásának határidejét, mivel a 2027-re vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni. A boszniai háború 1995-ös lezárása óta több mint 1700 aknabaleset történt az országban, amelyekben több mint 600 ember vesztette életét. Jelenleg még mintegy 775 négyzetkilométernyi terület számít aknákkal szennyezetnek vagy veszélyeztetetnek. Háborús bűncselekmény gyanúja miatt vettek őrizetbe egy férfit a horgosi határátkelőn. A hatóságok szerint a 45 éves MM 1999. július 26-án Klobukár településen követhetett el bűncselekményt két civil személy, TTS és SS sérelmére. A férfit 48 órára őrizetbe vették, az ügyben pedig tovább folytatják a nyomozást. Hosszú sorokban álltak a járművek ma is a szerb-magyar határátkelők többségén. A rekkenő hűségben majdnem 2 órát kellett várakozni a nap folyamán a horgosi autópálya és a közúti határátkelőn is. Kelebiánál is meghaladta 1,5 órát a várakozás, és Királyhalomnál is hasonló helyzet alakult ki a délutáni órákban. Azok, akik Bajmoknál vagy Gyálánál keltek át a határon, körülbelül 1,5 órás veszteglissel számolhattak. Indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a határhelyzetről, és készüljenek megfelelően hűtött folyadékkal a forróság miatt.
0: Időjárás.
7: -36 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, marad a napos és igen meleg idő, és holnap sem enged a kánikula. A csúcshőmérséklet 39-40 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
10: Bomax.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

0: programajánló.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovic, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Programajánló.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Vaskapu 1 vízerőmű áramtermelése a kapacitása mindössze 20%-án, a Vaskapu 2 pedig 30%-án üzemel a Duna alacsony vízállása miatt. A vízhuzam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energetikai miniszter elmondta, az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az aszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villamos energiával. A Duna történelmi mélységű vízállása miatt teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Ha a vízszint tovább csökken, az utolsó, még üzemelő 2-es blokkot is leállítják. Teljes termelés leállása paksi atomerőmű 44 éves történetében először fordulna elő. Ma összeül a Magyar Védelmi Munkacsoport tájékoztatott Facebook oldalán Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke bejegyzésében kiemelte, hogy a paksi leállásról, a fogyasztási adatokról és az energiarendszer állapotáról lesz szó az egyeztetésen. Továbbra is tart a hőhullám Horvátországban, ahol a nappali csúcshőmérséklet többnyire 34 és 39 Celsius fok között alakul. A Horvát Állami Hidrometeorológiai Intézet a rendkívüli hőség miatt vörös riasztást adott ki Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségére, míg a zágrábi, eszéki és károlyvárosi térségben narancssárga figyelmeztetés van érvényben. Várhatóan augusztus végén ülésezik újra a szerbiai parlament, jelentette be Ana Brnabić házelnök. Úgy fogalmazott, azért hívják össze akkor az ülést, mert szükség van a korrupció megelőzéséről szóló törvény módosításainak elfogadására. Brnabić a Priva televízióban elmondta, várják az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának, az ODIHR-nek a végleges észrevételeit, de már az első véleményezési körben is úgy értékelték, hogy a törvénytervezet jelentős előrelépést jelent. Hozzátette, parlamenti elnökként most többet egyeztet a civil szervezetekkel, mint amennyit valaha is tárgyalt az előző hatalom parlamenti pártjaival.
5: Sport.
6: Hazai győzelemmel rajtolt a TSC labdarúgó csapata a 2026-27-es idényben a másodosztályban. A topolyai együttes az első fordulóban az OFK Vrsacot, azaz a Versecet fogadta a TSC arénában. A küzdelmes sokáig kiegyenlített mérkőzésen végül 1-0-ra diadalmaskodott, megszerezve a szezon első 3 pontját. A találkozó különleges jelentőséggel bírt abból a szempontból is, hogy ez volt Nenad Miliás első bajnoki mérkőzése a TSC vezetőedzőjeként. A nyáron kinevezett szakember számára fontos volt, hogy győzelemmel mutatkozzon be a topolyai közönség előtt. A következő fordulóban az ivanicai Jávor Matisz lesz a TSC ellenfele.
5: Időjárás.
6: Szabadkán jelenleg 36 fokot mérünk. Marad a napos és igen meleg idő, és holnap se enged a kánikula. A csúcshőmérséklet 39 fok körül alakul majd.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: programajánló.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, paraszt-dzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrencerutaltás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya község önkormányzata.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Nem Kínában készült.
4: Xie xie da jia, the show team.
5: 100%-ban vajdasági.
6: Pannon Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

A mélység folytogatja torkomat, az elme börtön. A deszkám vörös rózsák, múzsák könnye szemfedőmön. Menekülnék, de egyedül félek, ez rám nyomott bélyek. De belül érzed, keserű méreg, és nem rokon lélek. Hiába szeretnél, nem szeretnél, csak neked fájna. A fekete lelkem még az ördeggel is kezet rázna. Egy gyönyörű démon húz, egy angyal még a fejem fogja. Tudom, csak álmodom, hogy rab vagyok, a fejem fogja.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
0: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Híradó.
6: Rendkívül alacsony a Duna vízszintje, ez jelentős bevételkiesést jelent, mind turisztikai, mind pedig teherszállítási szempontból. Arra kérik a lakosságot, hogy csökkentse az áramfogyasztást. Magyarországon a paksi atomerőművet akár már ma leállíthatják. Vörös riasztás van érvényben a hűség miatt szinte egész Olaszország területén és Horvátországban is több helyen. És holnap reggel 8 órakor kezdődik a jelentkezés az üdülési utalványokra postákon. Az érdekelt nyugdíjasok időben legyenek ott, mert néhány óra alatt befejeződik az akció. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Az 1909-ben mért történelmi rekordalacsony szinthez közelít a Duna vízállása Vajdaságban, és a folyamatos csökkenés miatt egyre kritikusabbá válik a helyzet. Apatinban, Bezdámban és Gomboson rendkívüli helyzetet rendeltek el. A vízi közlekedés teljesen megbénult, ami turisztikai szempontból jelentős bevételkiesést jelent, de a teherforgalom tekintetében is súlyos a helyzet. A folyami áruszállítási kapacitás a harmadára esett vissza, és a szakértők szerint ezt a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon. Lajkó Anettet hallják.
7: Nem látni turistahajókat a Duna szerbiai szakaszán, az alacsony vízállás miatt ugyanis fennakadnának a mederben, és kikötni sem tudnának. Ez jelentős bevétel kiesést jelent a turizmusban, a helyzetet pedig tovább tetézi, hogy a teherhajók is csak jóval kisebb rakománnyal tudnak közlekedni, kapacitásuk a harmadára csökkent. Ez komoly gazdasági kihívást jelent az országnak, az áruszállítás ugyanis jelentősen lelassult. Rossz hír, hogy mindezt a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon, nyilatkozta Vladislav Zdravković, folyamhajó kapitánya Tanyugnak.
8: A hajózási turizmus teljesen leállt, a személyszállító hajók a vízállás miatt szinte egyáltalán nem érkeznek Belgrádba.
7: Ami a kereskedelmi flottát illeti, a szállítási kapacitás a harmadára csökkent. Pontosabban a raktérbe tehető áru mennyiségét korlátozták, hogy csökkentsék a hajók merülési mélységét. A hajók merülése ugyanis általában 140-től 280 cm között mozog. Így nem tudnak annyi árut felvenni, ami automatikusan növeli az egységnyi áruszállítási költségét, ezáltal pedig a szállított termékek árát is, ami a végén természetesen a vásárlókat terheli majd. Milivoje Sujdovic, a szerbiai hivatásos hajósok egyesületének képviselője elmondta, hogy Közép- és Közép-Kelet-Európában a következő 45 napban nem várható olyan mennyiségű csapadék, amely javíthatna a Duna állapotán, ez pedig további hajózási korlátozásokat vonhat maga után. Ez a mostani rendkívül alacsony vízállás komoly kihívás elé állítja a hajósokat. A hajózás leállítása ilyenkor nem egy formális határozattal kezdődik, hanem magától értetődően következik be, ahogy a maga az alacsony vízállás is megérkezik. Amikor például már egy üres hajó sem tud közlekedni, a kikötői kapitányság döntést hoz és felfüggeszti a hajózást. Ugyanígy, ha egy adott szakaszon a biztonsági kockázatelemzés alapján az illetékes kikötői szervek úgy ítélik meg, hogy a helyzet riasztó és veszélyes, meghozzák a döntést a hajózási tilalomról. Milivoje Sujdovic kiemelte, folyamatosan tartják a kapcsolatot a szomszédos országok kapitányságaival, és máshol is kritikus a helyzet. Magyarországon teljesen megbénult a hajózás, Bulgária és Románia között minimális merülési mélységgel haladnak a hajók, míg a Duna németországi szakaszán szinte teljesen leállt a forgalom.
6: Az alacsony vízállás a Gyerdáp vaskapu működésében is fennakadást okoz. A vaskapu 1 és 2 vízerőmű csökkentett üzemmódban működik. A bányászati és energetikai miniszter kiemelte, a vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Hozzátette, hogy az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az aszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjon a villamos energiával.
7: Már egész május, június és július folyamán a legalacsonyabb termelést láthattuk a vaskapu vízerőműnél annak üzembe helyezése óta, ami mindenképpen rossz hír. A vaskapu 1 a kapacitása 20%-án, a vaskapu 2 pedig 30%-án termel. A vízhozama a legalacsonyabb, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Legutóbb 2003-ban volt ilyen alacsony ez a szint, azelőtt pedig 1985-ben, ami jól mutatja, hogy rendkívüli helyzetről van szó. Ezt feltétlenül figyelemmel kell kísérni, és az energiaszektor minden dolgozójának elkötelezettnek kell maradnia, hogy átviseljük ezt a kihívásokkal teli száraz és rendkívül meleg időszakot. Másfelől a Drina vízerő műveinél a helyzet valamivel jobb.
6: Ma összeül a Magyar Védelmi Munkacsoport, tájékoztatott Facebook oldalán Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke bejegyzésében kiemelte, hogy a paksi leállásról, a fogyasztási adatokról és az energiarendszer állapotáról lesz szó az egyeztetésen. A politikus hétfő reggel Forstoffer Ágnessel és az országgyűlési frakciók vezetőivel egyeztet a Sándor palotában. Csernai Panna összeállítása.
3: Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki Magyar Péter. Mivel a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb napok következnek, óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszer, a közszolgáltatások és az emberek, fogalmazott a magyar miniszterelnök. Hozzátette, alaptalanok azok az állítások, amelyek szerint Ausztria vagy Szlovákia visszatartaná a vizet.
9: A következő napokban további lassú apadás várható. Nem csak a Duna magyarországi szakaszán, hanem Ausztriában is. Minden alapot nélkülöznek azok a hazugságok, miszerint a Duna fenti szakaszán bőven van víz, és Ausztria vagy Szlovákia visszatartja azt. A valóság ezzel szemben az, hogy a Duna fenti szakaszán működő duzzasztó művek is csökkentett kapacitással működnek az alacsony vízállás miatt, és egyébként is átfolyó vízművekről beszélünk.
3: A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű biztonsága a teljes leállás idején is garantált. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember és szivattyú rendelkezésre áll, jelentette ki. Elmondta, hogy a villamos energiarendszer jelenleg stabilan működik, a fogyasztás csökkentésével pedig már egy paksi blokk kieső termelésének megfelelő energiát sikerült megtakarítani. Hozzátette, továbbra is fontos a tudatos energiafelhasználás, különösen a délutáni és esti csúcsidőszakban, 17 és 22 óra között. A kötelező fogyasztás csökkenés elrendeléséhez szükséges kormányrendelet már hatályba lépett.
9: Több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást. Sok településen locsolási tilalom van érvényben, de elmondható, hogy az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan. Ahhoz szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítjük a lakosságot.
3: A miniszterelnök arra kérte a lakosságot, hogy tartsák be a helyi vízkorlátozásokat, figyeljenek egymásra a rendkívüli hőségben, és takarékoskodjanak a villamos energiával. Hangsúlyozta, hogy a következő napokban az összefogásra minden eddiginél nagyobb szükség lesz.
6: Olaszország szinte teljes területén a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben a 40 fokot is meghaladó hőmérsékletek miatt. Az ország 27 meteorológiai körzetéből 23-ban rendeltek el vörös kódot, hétfőn pedig már 25-re emelkedhet ezek száma. A forróság a mezőgazdaságot is sújtja, a Pó folyó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, a vízhiány pedig veszélyezteti a rizstermesztést. Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-ig kitart Olaszországban. Horvátországban is tombol a hőhullám, a nappali csúcshőmérséklet többnyire 34 és 39 fok között alakul. A Horvát Hidrometeorológiai Intézet a rendkívüli hőség miatt vörös riasztást adott ki Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségére, míg a Zágráb és az Esziki térségben narancssárga figyelmeztetés van érvényben. Hosszú sorokban álltak a járművek ma is a szerb-magyar határátkelők többségén. A rekkenő hőségben majdnem 2 órát kellett várakozni a nap folyamán a horgosi autópálya és a közúti határátkelőn is. Kelebiánál is meghaladta 1,5 órát a várakozás, és Királyhalomnál is hasonló helyzet alakult ki a délutáni órákban. Azok, akik Bajmoknál vagy Gyálánál keltek át a határon, körülbelül 1,5 órás veszteglissel számolhattak. Indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a határhelyzetről, és készüljenek megfelelően hűtött folyadékkal a forróság miatt. Holnap reggel 8 órakor kezdődik a jelentkezés az üdülési utalványokra a szerbiai postahivatalokban. 30 000 darab, egyenként 10 000 dinár értékű utalványt osztanak ki. Azok az idősek igényelhetik, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 000 dinárt. Érdemes rögtön a kezdéskor, vagyis reggel 8 órakor igényelni az utalványt, mert a korábbi tapasztalatok alapján néhány óra alatt lezajlik az akció. A pontos idő 4:10.
0: Időjárás.
6: Napos és igen meleg időnk lesz. Hétfőn is 39-40 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
10: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a fontanát.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Hey yo, big wave to the mic on.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban. California.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel fel kell, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: programajánló.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap aludasi vásár.
2: Take me to Brooklyn again.
0: Programajánló.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap aludasi vásártéren augusztus 8-án szombaton finom falatokkal és hűsítőkkel.

0: ezt a műannyira tele van, hogy soha sem fogy el a lóvé. Mi mutogatnak ide oda, nem én vagyok, ők azok jövőre bírenek, van a potan röblém. Én sose voltam hős, sose leszek én, de tudom és veletem, és nyomom még az időm lejár.
1: Mert a pláda bőrkabiba eltemetnék, de a gondolathoz tányok.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
0: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Érezd a zenét! Érezd a pillanatot!
1: Panorádió,
3: a te hangod!

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
0: Megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Rekord alacsony szinten van a Duna Vajdaságban, történelmi mélypontra süllyedt a folyó. A folyamatos csökkenés miatt egyre kritikusabbá válik a helyzet. Apatinban, Beznámban és Gomboson rendkívüli helyzetet rendeltek el. A vízi közlekedés teljesen megbénult, ami turisztikai szempontból jelentős bevételkiesést jelent, de a teherforgalom tekintetében is súlyos a helyzet. A folyami áruszállítási kapacitása harmadára esett vissza, és a szakértők szerint ez sajnos a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon. A paksi atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll Magyarország, jelentette ki Magyar Péter. Mivel az erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb napok következnek, óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszer, a közszolgáltatások és az emberek, fogalmazott a magyar miniszterelnök. Hangsúlyozta továbbá, hogy a paksi atomerőmű biztonsága a teljes leállás idején is garantált. Holnap reggel 8 órakor kezdődik a jelentkezés az üdülési utalványokra a szerbiai postahivatalokban. 30 ezer darab, egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Azok az idősek igényelhetik, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Ma van a Roma holokauszt emléknapja, ilyenkor a II. Világháború alatti roma népirtásról emlékeznek meg világszerte. 82 éve 1944. augusztus 3-ára virradó éjjel számolták fel a nácik az Auschwitz-Birkenaui táborban kialakított cigány családi részleget, ahol néhány óra alatt közel 3000 férfit, nőt és gyereket pusztítottak el a gázkamrákban. A II. Világháború alatti roma holokauszt során a történészek becslése szerint összesen legalább 250 ezer, de akár 500 000 európai roma is elveszíthette életét.
3: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek, Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Panna

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannonra.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Gotta get that.

0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól. Ah, dirty.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't hit.